vállallak rongyaid s palástjaid nélkül is. Sebeid s szépséged is megbecsülöm. Nem választhat el semmi sem minket. Mindent hátrahagytam érted, s bármi lesz is,

elszegényedsz, s lelked koldustól könyörög alamizsnát, megáldalak, s nevedre írom országom. A gyászodban hajnalnak tűnik az éjszaka, tudd, megáldalak, s ölembe hajthatod sikoly könnyeit. Szelítséget tarlóján mágiák ünnepelnek bűnöket, lást, megáldalak. S tiéd a földem, ha kiszáradt a forrás, mely harmattal vigasztalt, fogadd el. Megáldalak, nem ér el büntetés, ha nem ért, s nem bólint az elázott, elkoptatott, s túlfacsart mozdulatlan világ, érezd. Megáldalak, és láthatjuk egymást újra, ha ágyuk dörrennek, s mindkét oldalon csak árkok támadják a minden értelmet meghaladót. Pihenj el! Megáldanak, gyermekem, s beoltlak nemes virágaim pompájába, ha fegyverek versenyeznek halálodért, csendben várj! Csendben várj! Megáldalak, s miközben dárdák ölik testem, minden döfést lelassít szivacs húsom, de nem sérül-e földön hontalanul árva igazságunk. Örülj, sírj, veszíts, és nyerj.

gazdaságot is. S bármi lesz a holnap jelmezbáján, bármilyen fullánk vagy szerető símokat, tövis vagy babérálja majd utadat.

0: Blood when you get mashed potato. Blood when you get mashed potato. Blood when you get mashed potato. Blood when you get mashed potato.
1: Csillag, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jót nyújtatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek. Szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út. Vezest okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcokat. Légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa. Tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melengesd te is, drága nap. Csempészd zsebükbe titkos aranyat. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, vadvillámok, jó hangyák.

Én nem tudom mihez, de jó nagyon elrévedezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom mihez, de édes ez. Pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavaid sejme szíven simogat, mint márciusi szél a sírukat. Balgosság.

mostan is még kételkedni tudtok a jövő felett. Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség őrzi gondosan a magyar nemzetet. Él az a magyarok istene, hazánkat átölelve tartja atyai keze. Midőn minket annyi ellenséges század ostromolt vakdühhel, ő védelmeze. Az idők, a népek égtelen viharja, elfújt volna minket, mint egy porszemet. De ő szent palástja szárnyát ránk takarta, s tombolt a vihar, de csak fejünk felett. Nézzetek belé a történet könyvébe, mindenütt meglátni vezérnyomdokát, mint a folyóvizen által a napképe, áthúzódik rajta aranyhíd gyanánt. Így keresztül éltünk hosszú ezer évet, ezer évig azért tartott volna meg, hogy most, amiben már elértük a révet, az utolsó habok eltemessenek. Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet, mert káromlás róla ilyet tenni fel. Nemhogy egy Isten, még ember sem űzheti égúnyos játékot gyermekeivel. A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke, és büntetéseit már átszenvedte ő, de erénye is volt.

gyermekké tettél. Hiába növesztett 30 csikorgó télen át, aki nem tudok járni, és nem ülhetek vesztek. Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. Számban tartanak, mint kutya a kölykét, és menekülnék, hogy meg ne folytsanak az éveket, míg sorsom összetörték. Reám zúdítja minden pillanat. Etes, nézd, éhezem. Takarj be. Fázom. Ostoba vagyok, foglalkozz velem. Hiányod átjár, mint húzat a házom. Mondd. Távozzon tőlem a félelem. Reám néztél, és én mindent felejtettem. Meghallgattál, és elakadt szavam. Tedd, hogy ne legyek így kérlelhetetlen, hogy tudjak élni, halni egymagam. Anyám kivert. A küszöbön feküdtem. Magamba bújtam volna, nem lehet, alattam kő, és üresség fölöttem. Ó, hogy aladnék. Nálad zörgetek. Sok ember él ki érzéketlen, mint én. Kinek szeméből mégis könnyed. Magamot szintén. Nagyon meg.

fölöttem aranyos tüzes felhőben lenne a fénylő víztükör. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri.

ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vörös lőfájdalom. Képen száll fölébe, annak térképet állj. S nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejtett térkép? Gyárat, svad, laktanyát, de nekem szöcskét, ökröt, tornyót, szelít tanyát. Az gyárat lát a lát csőn és szántóföldeket. Míg én a dolgozót is kitolkáért remek. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az akkor

iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt a kő. De föntről e kő sem látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke újja. S folytott szavunkra majd a friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjjel.

amikor minden ígéret megkopott már, amikor a hideg is égett, akkor is veled leszek, akkor is veled leszek, akkor is veled leszek. Lehet, hogy nem érzed, biztos, hogy nem érted. Jól időzíteni. Van mélység és magasság, amely közt még sincs távolság.

0: Poče vam volim.
1: Ja ti, Ario Vila. Moj muž. Zovaruš. Perce šintele. Našu još vamo kiterit velem. Fent zűrös olcsó kis komédiák. Magyar bábelnek ostobakon a mencs, atya Isten, hogy benne legyek. Engemet kötnek égveli jegyek, és el kell, hogy jöjjön nászaink sora. Most percember kék dálidója tart, de építésre készen a kövünk. Nagyot végezni mégis mi jövünk, nagyot és szépet, emberit s magyart. Hazája, hanem az enyém, s ha marad csak egy hívőm, szent legény, még a holttestem is állogatom. Ez a ricsaj majd dallási mulát, addig halottan a vegyéberen pihenjen a szent láz, s az értelem, míg eltűnnek a mai figurák. Magyar leszek majd, hogyha akar. Ha nem sutáké lesz itt a világ, s föl csak minden szent és igazi láng rejtekből.

Mit ézek? Mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél? Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember úgy elér. Mező jó illatot, az ég szép harmatot át kikedves mindennél. Ellenség hírére vitézeknek szíve gyakortod felbuzdul, sőt, azon kívül is, csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul, holott sebesedik, ölfog vitézkedik, homlokán vér lecsord. Véres zászlók alatt lobogós kópiát vitézek ott viselik. Robbant sereg előtt, távol a síkmezőt széllel nyargalják, nézik. A spárdúc kápákkal, fényes sisakokkal, forgókkal szép mindenik. Jó szerecsen lovak alattok ugrálnak, hogy a trombitől jöd. Gazdag kis trázsát áll, ki lováról leszáll, nyugszik reggel, hol virradt. Midőn éjten ilyen csataviseléssel mindenik lankadt, s várt. Az jó hírért, névért, s a szép tisztességért mindent hátradnak. Emberségről példát, vidéséről formát mindeneknek ők adnak. Midőn, mint jó só, mezőn széljel jár, magdal. Ellenséget látván, örömmel kiáltván, ők kópiákat törnek. S a súlyosan vagyonos dolog harcokon szólítatlan megtérnek. Sok vérben fertőzvén, arcul reált érvén őző, sokszor megver. Az nagy széles mező, s a szép liget erdő, sétáló palotán. Támvaló éjség, szomjúság, nagy éjség, csváradság, mulatások. Az éles szabjákban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek. Viadalhelyeken, véresen, sebekben, alvó sokan feküsznek, sokan, s madár mint a gyakran. Szerte szerte.